A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: We out. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: That's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love goes.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, takarékoskodjunk a vízzel, néhol maradhat felhős az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak, a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
1: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbe hoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, észak-nyugati szelettő felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Kevés felhőre, sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. ...2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P+R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak jelent segítséget, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott otthonstart programra, írja az okosdöntés.hu. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújthatnak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Rekordot döntött júliusban a használt autó behozatal Magyarországon. Az erős forint árfolyamnak köszönhetően mintegy 16 ezer külföldi jármű kapott hazai rendszámot. A belföldi piac is pörög, a múlt hónapban több mint 85 ezer személygépkocsi cserélt gazdát. A statisztikák szerint az év első 7 hónapjában majdnem 600 ezer autó került új tulajdonoshoz, a szakértők pedig úgy látják, komoly esély van a tavalyi 922 ezeres éves forgalmi csúcs megdöntésére is. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Vasárnap is egy tucatnyi szatmárberegi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Összesen 14 porta nyit ki, Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg. Újabb meleg rekord közeli hónapokon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforróbb volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott, a nyugati országokban és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiány hazánkban nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. Palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. A palesztin párti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. Azonnali munkálatokról döntöttek a Csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állították le. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupa meccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek benzöllöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Wadepool azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető negyedik alkalommal látogatott az ukrán fővárosba, mióta tavaly májusban hivatalba lépett. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. Baktérium jelenléte miatt kivonja a forgalomból és visszahívja a fogyasztóktól a 200 g-os csokoládé ízű Milbona High Protein pudingot a Lidl. A hatósági intézkedés kifejezetten a szeptember 14-i minőség megőrzési idejű tételre vonatkozik, a visszagyűjtött termék megsemmisítését pedig szigorúan nyomon követik. Bár a fertőzés az egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású és gyorsan elmúlik, a veszélyeztetettebb csoportoknál akár súlyosabb megbetegedést is okozhat. Jelentős rohamot hozott az utasbiztosítások piacán az augusztus 20-ai hosszú hétvége. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a nyári szezonban több mint 14%-kal nőtt a megkötött szerződések száma a tavalyihoz képest, a mostani 4 napos ünnep pedig várhatóan az év legerősebb forgalmát hozza. A felmérések szerint a magyarok csaknem 80%-a már nem indul külföldre biztosítás nélkül. Egyre több illegális bevándorlónak kiépített titkos föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül már 2 járatot találtak meg a lett hatóságok, legutóbb 30 illegális bevándorlót fogtak el a térségben. Hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balatonfelvidéki falu híres alkotóházában. A generációk találkozása fő gondolat mentén a könyvek mellett helyet kap a zene, a képzőművészet, a színház, a mozgás és az alkotás öröme. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések, a Szent György hegyről fotókiállítás. Farkas Levente András kék cetli installációján bárki ott hagyhatja fontosnak vélt gondolatait, az alkotóház történetét egy irodalmi sétán Sumonyi Pap Zoltán íróval lehet megismerni. Svédországban egy iskolában karddal támadt egy férfi az ott tartózkodó fiatalokra. Egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Média jelentések szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már támadásért elítéltek. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntető eljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszul azt mondta, hogy Recep Tayyip Erdoğan diktátorként viselkedik. Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem a No Doubt, a Just the Girl-er, a kezdés pedig Ricky Martiné, ez a She Banks. Együtt rádiózunk a mai napon is délig, a hosszú hétvége utolsó napján.
0: Best

Ezt a film a legjobb zenék. Gwen Stefani csapata ébresztett minket, ez volt a Jazz Girl ad No Doubt-tól. Ameddig megkeverjük a kávét, én is ezt fogom egyébként tenni. Előkészítem a napi érdekességeket is, és természetesen a témákat is, hamarosan jövök. Meghallgatjuk addig a Backstreet Boys-t a Larger Than Life-val, na meg előtte a Destiny's Child-ot, ugyanis a Survivor-t indítom most elsőként itt a Besten a folytatásban.

0: Best FM a legjobb zenék, a Larger Than Life ébresztett minket a Backstreet Boys-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van vasárnap, a Bencék a névnaposak. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezem majd a mai reggel témáival. Most egy rövid szünetet tartunk, utána pedig folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Vanessa Amrózi itt lesz velem majd a hírek után. Az Absolutely Everybody-val majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk kevés goma és fátyol felhővel. Köszöntöm Önöket, Szentgáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak jelent segítséget, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott otthonstart programra, írja az okosdöntés.hu. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújthatnak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Újabb melegrekord közeli hónapokon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforróbb volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott, a nyugati országokban és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiány hazánkban nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek benzöllöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete és a szeptemberi

0: tavaly májusban hivatalba lépett. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légi irányítás még péntek délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg. Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A Füstláng nélkül szólt a Uniktól az elmúlt 2,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön Beyoncé és Taylor Swift, aki bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent a két énekesnő számára, azt is el fogom árulni. 8 óra után pedig Hollywoodba látogatunk, ugyanis az Amerikai Film Akadémia bejelentette, hogy bővül a tagok száma, akik ebben részt vennek. Egyébként ők ítélik oda az Oscar-díjat is, és most magyar tagok is meghívást kaptak ebbe a testületbe, úgyhogy megnézzük, hogy ez mit jelent a magyar tagok számára, és hogy egyébként mi újság van így az Amerikai Film Akadémia házatájékán. És végül 9 óra után pedig egy sport, és nem foci, nem kosárlabda, nem Forma 1, hanem irány az Európa bajnokság méghozzá az atlétikában, ugyanis történelmi magyar ezüstérem született, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra, úgyhogy a tankcsapda biztos, hogy itt lesz velem még a Pesten megjelent Istennel. Ők érkeznek hamarosan, előtte viszont meghallgatjuk a Maroon 5-tól a Makes Me Wonder most itt a Best.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen megyünk tovább a legjobb zenékkel, és itt lesz velünk Beyoncé és Taylor Swift is, de nem zenélni fognak a csajok, hanem bekerültek a kongresszusi könyvtárba, úgyhogy erről hozok egy kis beszámolót, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, ahogy már mondtam, méghozzá az ébredés és a napindítás mellé föl fog minket rázni a Spice Up Your Life-val, majd a Spice Girls.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk kevés goma és fátyol felhővel. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak jelent segítséget, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott otthonstart programra, írja az okosdöntés.hu. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújthatnak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Újabb melegrekord közeli hónapokon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforróbb volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott, a nyugati országokban és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiány hazánkban nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzijátékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek benzöllöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. Vasárnap is egy tucatnyi szatmárberegi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Összesen 14 porta nyit ki, Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is, a sóstói múzeumfalu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Vadepul azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető negyedik alkalommal látogatott az ukrán fővárosba, mióta tavaly májusban hivatalba lépett. Kevés felhőre sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Beyoncé és Taylor Swift is bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, augusztus 23-a van vasárnap, és zenél nekünk és felrázza majd a reggelünket, majd George Michael az Outside-dal, na meg Nelly, szó szerint rázódunk, ugyanis a Ride With Me-vel indul.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani, a legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei, audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok én is Taylor Swiftnek, meg Beyoncé-nak, és a folytatásban pedig nem velük, hanem a legjobb zenékkel megyünk tovább, bár ők is énekelhetnének, de itt lesz velem George Michael és az Outside, aki majd megindítja ezzel a dallal a reggelünket, de most Kellyt és a Work-ot indítom itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Beautiful Christina Aguilera-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van, a négynaposok, a Bencék, Isten értesse őket. Hamarosan megyünk tovább a legjobb zenékkel, folytatjuk majd az ébredést és a napindítást. Csak egy rövid szünet, jönnek a hírek, és utána már Paul Johnson slágere szólni is fog, a Get Get Dani így a reggelben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk kevés goma és fátyol felhővel. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak jelent segítséget, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott otthonstart programra, írja az okosdöntés.hu. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújthatnak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Újabb melegrekord közeli hónapokon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforróbb volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott, a nyugati országokban és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiány hazánkban nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzijátékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek benzöllöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Wadepool azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető negyedik alkalommal látogatott az ukrán fővárosba, mióta tavaly májusban hivatalba lépett. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás még péntek délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban talált.

0: látták meg. Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Eszterfem a legjobb zenék. Péter Fibori és Keszti Péter aranyozta be a reggelünket, ez volt a Csak te meg én. Egy zseniális, hogy ez a duett egyébként létrejött, és ez már a második dal, amit a két szerző és énekes letett az asztalra. Imádom mindkettőjüket, és természetesen még ebből az órából van hátra, úgyhogy folytatjuk az ébredést és a napindítást most Brandival, és szól a What About Us most itt a Besten. Dog Child. Big Rocker.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig irány Hollywood, ugyanis bővült a Amerikai Filmakadémia, és magyar tagokat is hívtak a társaságba, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velünk a Mester 3-as, hogyha lehet így mondani, már hogyha a 2000-es évekről van szó. Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake hozzá, majd a Kivitum itt majd 8 óra után valamikor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szeresd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fogefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk kevés goma és fátyol felhővel. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak jelent segítséget, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott otthonstart programra, írja az okosdöntés.hu. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújthatnak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Újabb melegrekord közeli hónapokon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforróbb volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott, a nyugati országokban és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiány hazánkban nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek benzöllöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. A palesztin párti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Kevés felhőre sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Daft Punk, méghozzá az All Around the World-el, a kezdés pedig a Westlife-é, és szól majd az Uptown Girl, és irány Hollywood, ugyanis az amerikai filmakadémiáról lesz szó.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az Amerikai Film Akadémia idén 529 új tagot hívott meg a soraiba, amellyel a szervezet teljes létszáma meghaladja a 11.000 főt. Az Oscar-díjról döntő testület friss névsorában ráadásul három elismert magyar filmes szakember is helyet kapott. A testület soraiban megtalálhatjuk Gazdag Gyula Balázs díjas filmrendezőt, Zurbó Dorottya dokumentum filmrendezőt, valamint Pardányi Domonkos kaszkadőrt. Amennyiben a meghívottak elfogadják a felkérést, az akadémia létszáma 11.319 fősre duzzad majd. Ők dönthetnek majd a 99. Oscar Gála díjazottjairól is, melyet 2027. március 14-én rendeznek meg majd Los Angelesben. Ez nem kis dolog, sok sikert kívánok Gyulának, Dorottyának és Domonkosnak. Gratulálok nekik minden, ez nem kis dolog ezt elérni. Most viszont folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Robbie Williams hamarosan, a folytatás pedig Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közösségé. Ez a G-

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jóci és a Barokk. Szép reggelt kívánok mindenkinek, egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A New Radicals érkezik majd a hírek után, a You Get You What You Give-vel ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk kevés goma és fátyol felhővel. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak jelent segítséget, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott otthonstart programra, írja az okosdöntés.hu. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújthatnak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Újabb melegrekord közeli hónapokon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforróbb volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott, a nyugati országokban és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiány hazánkban nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzijátékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek benzöllöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. Palesztin párti szolidaritás

0: A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légi irányítás még péntek délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg. Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Lincoln, the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come see.

Best FM a legjobb zenék, a szerelemről énekelt nekünk Így reggel. Sasha és Sean Paul, ez volt az I'm Still in Love. Szép reggelt mindenkinek. Egyébként augusztus 23-a van vasárnap, a Bencék a névnaposak, és a következő órába pedig ellátogatunk méghozzá az atlétikai Európa bajnokságra, ahol történelmi ezüst érmet szerzett egy magyar sportoló. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenék, ugyanis ebből az órából van még hátra bőven. Itt lesz velem például majd Ansati, az Always on Time-mal, a folytatás meg a Funkstar Deluxe Ray, az oldalukon ott van Bob Marley. Ez a Sun is Shining most itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el, és jön egy történelmi ezüstérem, amit az atlétikai Európa-bajnokságon szerzett meg egy 27 éves sportoló. Jönnek a részletek, na meg persze a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd például a Molokko, a Sing It Back-kel érkezik majd a csapat.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
3: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk kevés goma és fátyol felhővel. Köszöntöm Önöket, Szentgáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak jelent segítséget, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott otthonstart programra, írja az okosdöntés.hu. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújthatnak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Újabb melegrekord közeli hónapokon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforróbb volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott, a nyugati országokban és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiány hazánkban nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzijátékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek benzöllöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P plusz R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Wadepul azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető negyedik alkalommal látogatott az ukrán fővárosba, mióta tavaly májusban hivatalba lépett. Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Történelmi magyar ezüstérem született az atlétikai Európa-bajnokságon, egy 27 éves magyar sportoló szerezte. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebben az órában ébreszt minket majd Madonna, a Musical, no meg Rihanna, ugyanis az első az övé. Ez a Live Your Life!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, történelmi magyar sportsiker született az atlétikai Európa bajnokságon, ugyanis Windics Tóth Lilla Anna megszerezte a magyar atlétika történetének első érmét a női maratonfutás versenyszámban. Az első ezüstérmet 27 éves sportolónk rendkívül taktikus versenyzéssel, élete eddig legjobb eredményével 2 óra 27 perc és 21 másodperc alatt teljesítette és ért célba a második helyen, ezzel sporttörténelmet írva. A másik magyar sportolónk ebben a számban Szabó Nóra, aki sokáig a dobogó harmadik fokán volt, a negyedik helyen fejezte be egyébként a versenyt, a megmérettetés. Gratulálunk, lányok, ez egy hatalmas dolog. Windics Tóth Lilla Annának pedig hát ez egy óriási eredmény, úgyhogy innen is üdvözöljük és köszönjük szépen, hogy ezt a sikert nem csak magának, hanem nekünk, magyaroknak is megszerezte. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Madonna a musical hamarosan, a folytatás viszont a Molokkói, szól a Sing It Back most itt a Best-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a King of My Castle, a folytatásban pedig jön egy olyan DJ szupersztár, akitől megszokhattuk, hogy teljesen őrült. Például egy hetet teljesen elhitette az emberekkel, hogy átműtette az arcát, közben pedig minden nap el volt maszkírozva, és így lépett az utcára, és így posztolt a social oldalaira. Bob Sinclair jön, és ez a Love Generation most itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, és én hozom továbbra is a legjobb zenéket. Természetesen indul a Best hétvége, úgyhogy dübörögni fog például majd Tom Novi és Lima közöse, a Now or Never is itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk kevés goma és fátyol felhővel. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak jelent segítséget, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott otthonstart programra, írja az okosdöntés.hu. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújthatnak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Újabb melegrekord közeli hónapokon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforróbb volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott, a nyugati országokban és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiány hazánkban nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek benzöllöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P plusz R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Wadepul azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető negyedik alkalommal látogatott az ukrán fővárosba, mióta tavaly májusban hivatalba lépett. Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, a hosszú hétvége utolsó napján, augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket, méghozzá indul a Best hétvége. Itt lesz velem ebben az órában majd Tom Novi és Lima közöse is hangulatfelelősként a Now or Never, a kezdés pedig Anastasia-é. Ez a One Day in Your Life.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Király Viktor közöse a Mehet a tánc, hát a folytatásban táncolni is fogunk még hozzá. Gio Baccionak köszönhetően megnézhetjük, hogy milyen volt az olasz diszkóvilág a 90-es években. Ez a Funky Groove most itt a Besten. Együtt rádiózunk egészen délig.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 23-a van vasárnap, a névnaposok a Bencék, Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig mindjárt megyünk tovább, csak egy rövid szünet, és itt lesz velem a Destiny's Child hamarosan majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán megkezdjük a délelőtt utolsó óráját, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és megpróbálom egy kicsit csillapítani mindenki étvágyát, hogy a vasárnapi ebédig gyorsan elpörögjön az idő. Ebben a segítségemre lesz például majd Shakira, ő a Lokát hozza, na meg itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata is. A Don't Punk With Your Heart-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy napsoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tegnap este újraindították a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenéküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatták vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Egy kis nassolni valóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkoló terepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek jól telt a hosszú hétvége, bár a mai napot még ki kell, hogy élvezzük. A fele, egy picivel több, mint a fele még hátra van. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Helmut, 11 óra, augusztus 23-a van, és hozom a legjobb zenéket is ebbe az órába, hogy a Best hétvége tudjon tübörögni. Jön hangulat felelősként Gwen Stefani, és Akon most így első.
0: Best FM.

a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Random Trip és a zene benned. Hát mindenkiben legyen most ott a figyelem a mai napon, főleg az ország útjain, ugyanis rengetegen indulnak el a hosszú hétvége lezárásaként. Szerintem mostanára már mindenki összecsomagolt, úgyhogy lassan bevágódik az autóba és irány-horány haza. Én pedig ehhez próbálok jó hangulatot teremteni a legjobb zenékkel. Itt lesz velem hamarosan majd a Black Eyed Peas csapata és a Don't Punk With Your Heart, úgyhogy pattogunk majd egy hatalmasat. Most viszont egy szép dal, méghozzá egy rappertől. Tupac érkezik, és

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Bencék a névnaposak, Isten értesse őket, köszöntse fel mindenki a Bence ismerősét, és ebből az órából még van bizony hátra, úgyhogy tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatom majd a legjobb zenékkel, fogunk fotózkodni méghozzá Lady Gagával, ugyanis a Paparazzit hozom majd tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Stakabu, és nekem annyi időm maradt, hogy kicuccoljak a stúdióból, és becuccol Bénémet Dia, ugyanis egészen este 6 óráig ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, mint ahogy minden este 2 órán keresztül a Night Shift csapatának jóvoltából. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és búcsúzom, mindenkinek kívánok szép vasárnap délután itt a Bestel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 800 megawatt fölött termel Paks. Nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. Vámháború kezdődött Amerika és Kanada között. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúba már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményét. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozták a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
1: 50%-os vámot vetett ki az Egyesült Államok bizonyos kanadai árukra. A két ország korábban már megállapodott a kereskedelmi feltételekről. A végleges egyesség azonban az utolsó pillanatban meghiúsult. Washington és Ottawa egymást hibáztatja a tárgyalások kudarcáért. Kanada azonos értékű viszontvámmal válaszol, felfüggesztette az egyeztetéseket, delegációját pedig hazarendelte. Az amerikai intézkedés a kanadai import mintegy 5%-át érinti. Sötétedés után megnyitja kapuit pénteken a Szegedi Vadaspark. Az állatkertek éjszakáján a látogatók azt is megtapasztalhatják, hogyan változik meg a park élete napnyugta után. Lesznek esti látványetetések, játékos programok mutatják be az állatvilághoz kapcsolódó tényeket és tévhiteket, emellett éjszakai rovarászás, afrikai táncház, koncert és tűzsongler bemutató is várja az érdeklődőket. Ma nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, holnap tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgulódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén záporzivatar is kipattalhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadék hajlam.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét, mindenkinek augusztus 23-a van, elmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és a legjobb zenékkel készültem, hiszen már ebben az órában érkezik is Desdala a levél. Itt lesz Jerry Halliwell és a Look at Me, most pedig Britneyvel indítok, aki 2007-ben adta ki ezt a dalát. Jön a Gimme More!
0: Best FM,

FM a legjobb zenék. Amikor repülőjegyet választunk, általában az ár, az indulási idő és az ülőhely kényelme alapján döntünk. Sokan örülnek, ha sikerül olcsó jegyet találni, és ilyenkor akár az is másodlagossá válik, hogy pontosan hol kapunk helyet a gépen. Pedig a légiutas kísérők szerint nem minden ülés ugyanolyan, és a repülőgép hátsó része több szempontból is egészen más élményt jelenthet. Ugye a legtöbben azért választanak hátsó sort, mert ott maradt szabad hely, vagy mert az ülőhelyek kedvező áron érhetők el. Gyerekes családoknál pedig kifejezetten gyakori, hogy a repülőgép hátulja kerül szóba, hiszen sok géptípuson a mosdók és a konyharész is ezen a környéken található. Ez azonban nem mindenkinek előny. Az első és legfontosabb hátrány, ugye hátul, a zaj. A repülőgép hátsó részén bizonyos típusoknál erősebben érzékelhető a hajtóművek és a légáramlás zaja, miközben a személyzet is ezen a területen mozog. Ha valaki szeretne aludni, filmet nézni, vagy egyszerűen csak nyugodtan utazni, a hátsó sorok nem feltétlenül bizonyulnak ideálisnak. A mosdók közelsége szintén kellemetlenséget okozhat, hogy a gép hátsó részében gyakran található egy vagy több mosdó, emiatt az utasforgalom nagyobb lehet. Sőt, sokan ide járnak nyújtani, beszélgetni, felfrissülni, ami miatt a mozgás nehezebb, az élet pedig hangosabb. A konyharész is a hasonló problémát jelenthet, a légiutas kísérők itt készítik elő az italokat és az ételeket, pakolják a tálcákat, illetve innen indulnak a kabin különböző részei felé. Ez azt jelenti, hogy a hátsó soroknál több mozgás lehet, mint egy nyugodtabb középső ülésnél. Mi több, a konyha rendezésének, az étel előkészítésének hangja is van, a kocsik ajtajának nyitása és zárása kifejezetten hangos lehet, ahogyan a mosdók ajtajának nyitása is. A szagok is zavaróak lehetnek, ugye a mosdó közelsége miatt egyes utasok érzékenyebbek lehetnek az ottani szagokra, miközben az étel és ital szervizből származó illatok is könnyebben elérhetik a hátsó sorokat. Sok gépen nem dönthető hátra az ülés, van azonban egy kevésbé ismert szempont is. A leghátsó ülőhelyek sok gépen nem vagy csak korlátozottan dönthetők hátra, ez általában az utolsó sorokra igaz. Ha közvetlenül mögöttünk fal vagy konyharész található egy több órás repülő úton, ez komoly különbséget jelenthet. Ami egy két órás járaton még a kibírható kategóriába tartozik, az egy hosszú távú repülésen már kifejezetten kényelmetlen lehet. A lábtérrel kapcsolatban is gyakori a félreértés. Sokan azt gondolják, hogy a hátsó részen automatikusan több hely van, de ez nem általános. A lábtér elsősorban az adott repülő géptípus és az ülés elrendezés függvénye. Az első soroknál és a vészkijárati soroknál valóban lehet nagyobb hely, de ezeknek külön feltételei vannak, és nem minden utas ülhet oda. Na de akkor mi a hátsó ülések előnye? Ugyan, de eddig nem túl biztató a kép. A hátsó rész mellett szólhat is néhány dolog. Egyes járatokon előfordulhat, hogy a gép hátuljában maradnak a szabad ülőhelyek, így ha valaki szerencsés, akár több helyet is elfoglalhat maga mellett. Ez azonban egyáltalán nem garantált, különösen ugye nagy forgalmú útvonalakon. A biztonság kérdése is gyakran felmerül, amikor az utasok a gép eleje és hátulja között vacilálnak. Az interneten rendszeresen terjednek olyan állítások, amelyek szerint a gép hátulja bizonyos baleseti helyzetekben biztonságos. A valóság ennél sokkal összetettebb. Egy repülőgép balesetnél rengeteg tényező számít, és önmagában az ülés helye alapján nem lehet biztos túlélési esélyt meghatározni. A családok számára viszont a hátsó rész akár praktikus is lehet, ha valaki gyakran szeretne mosdóba menni, vagy szeretne minél gyorsabban kapcsolatba lépni a személyzettel, a konyha és a mosdók közelsége előnyt jelenthet. Ugyanakkor a kisgyerekkel is érdemes figyelembe venni, hogyha a nagyobb mozgás és zaj megnehezítheti az alvást. Én pedig akár repülés mellé is adom a kedvenc. Itt a Best of

0: FM legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk a 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület, alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, ezért lassú a haladás. Aztán a 6-os főúton Pécs belvárosi József Attila utcai szakaszán a 198-as kilométernél közműszerelvények helyreállítási munkái kezdődtek, sávzárásra kell számítani a Barcs felé vezető oldalon. Kicsit távolabb az Atinai utcai szakaszon a 199-es kilométernél is sávzárás lassítja a forgalmat. Aztán a 11-es főúton Szentendrén a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami sajnos napközben torlódást okozhat. Ami pedig a 12-es főutat illeti, Verőcén az Árpád úton, a 6-os kilométer környezetében csőtörés miatt felbontották a burkolatot, útszűkület lassítja a forgalmat. Balesetmentes közlekedést, mindenkinek jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, az egy órás hírek jönnek most, aztán hozom hamarosan az Oliver from Earth és Roy közösét is. Ez lesz az utolsó dal, és Justin Timberlake, na meg Timbaland közös dala is felcsendül perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A parlament elé kerülhet a klímatörvény, felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncesziót, járványhelyzetet hirdetek Skopjéban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvénycsomagot terjeszt a parlament elé a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint a javaslatokban meghatározzák, milyen lépések szükségesek a klímaváltozás hatásainak kezeléséhez, valamint a mezőgazdaság, a folyók és tavak védelméhez. A beterjesztés a paksi munkák lezárásával párhuzamosan megtörténhet. A kormányfő mellett arra kérte a vállalatokat, hogy anyagilag is támogassák az 1956-os forradalom 70. évfordulójára tervezett október 23-ai ünnepséget. Felülvizsgálja a kormány a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MOHU-val, és a nemzeti érdek, valamint a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény partnerek lesznek. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyert el a koncesziót, amely 2023. júliusa óta érvényes. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: 5 ember halt meg Nyugat-Nílusi lázban Észak-Macedóniában. Az országban eddig 43 fertőzést regisztráltak, többségüket az elmúlt 3 hétben, 20 beteget pedig jelenleg is kórházban kezelnek. Skopje több kerületében járványhelyzetet hirdettek és intenzív szúnyogirtást végeznek. Idén már 12 európai országban találtak Nyugat-Nílusi vírussal fertőzött embereket. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után és Best délután velem, Béni Mediával. Jó hétvégét mindenkinek, a folytatásban is érkeznek a legjobb zenék. Augusztus 23-a van egyébként, ma a Bencéket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Justin Timberlake és Timbaland közöse pedig már bekészítve, ami óriási siker lett, hiszen 7 hétig vezette az amerikai Billboardot 100-at.
0: Best FM.

Budapest FM, a legjobb zenék, a Wonderwall, az Oasis 1995-ös dala, és Liam Gallagher írta és énekli, ami azért érdekes, mert az Oasis fő énekese egyébként a testvére Liam volt. Noel eredetileg egy képzeletbeli barátról beszél, aki megmenthet önmagunktól, később viszont azt is elmondta, hogy a dal személyes kapcsolatból ismerített. A számot először 1995-ben a Glastonbury Festival backstage-ében játszott el akusztikusan, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt. Egyébként Nagy-Britanniában a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a 8. helyig, ami az Oasis első és egyetlen top 10-es dala volt az amerikai Billboard Hot 100-on. Érdekesség, hogy a dal 2020-ban az első 90-es évekbeli szám lett, amely elérte az 1 milliárd Spotify streamet. Következik tehát az Oasis és a Wonderwall itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, utolévők figyelelme, közlekedési infokkal. Folytatjuk az M70-es autópályán például az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között új terelést építettek ki. A belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél az éjszakai órákban félpályás lezárás mellett dolgoznak. A 14-es kilométernél útszükület van érvényben, úgyhogy óvatosan arrafelé is. Bicske és Óbarok között pedig a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszükület mellett engedik a járműveket. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk most a délután, itt a 2 óra, aztán jön Nagy Alis. Ez a dal már bekészítve, és Ékön is itt lesz.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klímavédelmi törvénycsomag készül, papírsárkányok szálltak fel a gázai övezetben, gólpaszt adott Sallói. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániel a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, csapadékra azonban nem kell készülni. A részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes hétvégét mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután 2 óra után is. Én Bénémet Dia vagyok. A Lonely-val megyünk tovább Ékön slágerével. Több európai országban, köztük Nagy-Britanniában, Németországban és Ausztriában is első helyig jutott. Érdekesség, hogy az amerikai Billboard 100-on csak a negyedik helyet ért el, miközben Európában óriási sikert aratott.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a szóló utazásnak megvan az a semmivel sem összehasonlítható lebilincselő varázsa, amit minden modern, kozmopolita nőnek legalább egyszer ki kell próbálnia az életben. Képzeld el, hogy a saját ritmusodban ébredsz, abban a csodás design hotelben szállsz meg, ami pontosan illik az ízlésedhez és a büdzséthez, és egyetlen másodpercre sem kell kompromisszumot kötned, sem azon, hogy melyik múzeumban tölts el órákat, sem azon, hogy hajnali egyik koktéloz egy menő bárban, vagy inkább korán feküdj le egy jó könyvvel. Nem kell hónapokig koordinálnod a naptáradat a barátnőiddel, és nem kell arra várnod, hogy a párod végre szabadságot tudjon kivenni. A független utazás nem csak a szinglik kiváltsága, még a legboldogabb kapcsolatban élőkre is ráfér időnként egy kis én idő. Megtapasztalni azt, hogy teljesen magadra vagy utalva, és minden felmerülő helyzetet egyedül női lazasággal oldasz meg, elképesztő magabiztosságot ad. Végre valóban arra figyelhetünk ilyenkor, ami nekünk fontos, kicsit kiszakadva a munkahelyi elvárások és az otthoni teendők szorításából. Én pedig utazás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M31-es autópályán például az M3-as autópálya felé Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával. Aztán az M43-as autópályán Csanádpalota határ felé vezető oldalán a 8

0: Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára? Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
2: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

hallgatta ezt a fel a legjobb zenék, a Spin Doctors, slágerét hallgattuk, ez volt a Two Princess, és hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, és mindjárt 3 óra van, Sean Kingston indítja a következő órát, most pedig Nellyvel folytatjuk a délutánt itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt is van a vasárnap délután kellős közepe. Remélem pihentető volt eddig is, baljai hallgatók. Itt a 94.3 Best FM-en jelentkezem. Ebben is a következő két órában szintén kizárul a kedvenc számokkal. Fókuszban pedig a 90-es évek és a 2000-es évek. Zenéje Sean Kingston és szól a Beautiful Girls című dal.
0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Say y'all.

0: Sport.
1: Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas délutánt kívánok mindenkinek, és legyen azért pihentető is, ehhez passzoló felvételek pedig bekészítve. A mikrofonnál Molek Csongor, holnap már hétfő, hát ha iszik, hanem sok napsütésre számíthatunk, némi gomoly és fátyol felhőzettel felettünk itt a déli ország részben, és az említett felhőkből elszórtan lehet némi frissítő, gyenge zápor, esetleg zivatar, de nem ez lesz a jellemző, és a délnyugati a szelet kísérik majd több felé élénkebb erősebb lökések. A reggeli frissítő 14-20 fokot élvezzük majd, délután pedig kapjuk a 30-36 fokos csúcsértéket. Ezt mondják a hozzáértők, és pollenterheléssel kapcsolatban változás nincs, a parlagfű, a gombák, a kenderfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja üti a közepes magas tartományt. Beyoncé énekel most, és rendkívül érzelmes és őszinte a következő slágere, ismerjük jól, a címe Irreplaceable, ezt indítom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos időre számíthatunk kevés goma és fátyol felhővel. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak jelent segítséget, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott otthonstart programra, írja az okosdöntés.hu. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújthatnak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Újabb meleg rekord közeli hónapokon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforróbb volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott, a nyugati országokban és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiány hazánkban nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek benzöllöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Vadepul azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető negyedik alkalommal látogatott az ukrán fővárosba, mióta tavaly májusban hivatalba lépett. Kevés felhőre sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Megyünk vissza az időben egy picit. Augusztus 13-a és 16-a között rendezték meg Marcaliban a Balaton Summer Tánc versenyt a Nagykanizsai Teraklin Tánc Klub Egyesületnél. És 4 napon át különböző korosztályú versenyzők léptek parketra a Kislászlóvárosi Sportcsarnokban. A Bajai Táncsport Egyesület ifjúsági korcsoportú versenyzőpárosa Pap Dávid és Balog Nóra az intenzív edzőtábor befejezését követően pihenés helyett utaztak el a rangos megmérettetésre, és igen, ismét bizonyíthatták rá termettségüket. Eredményeik: ifjúsági D standard 7. hely, E-latin 2. hely, felnőtt E-latin 3. hely, az edző pedig Orbán Ferencné. Hát szívből gratulálunk nekik, a beszámolót fotóval a bajahangja.hu hírportálon megtalálják. Most zenél nekünk a Best FM-en a Delight, és meghallgatjuk a Groove is in the Heart című dalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pörgetjük még együtt a délutánt. Itt a 94.3 Best FM-en vasárnap is Baja és a térség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, az újakat, főleg akik esetleg ebben a percben, vagy nemrég csatlakoztak hozzánk, bekészítve a legkirályabb zenék a kedvencek, és játszunk a műfajokkal is. Most hip-hopozunk 50 Cent-tel, ez a Candy Shop című sláger.

94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Vaján és a környéken. Üdv a hallgatóknak, maradok a stúdióban még ebben is a következő órában szintén. A neve Molek Csongora, augusztus 23-át írunk már, Zágon, Teunia, Szidónia, Farkas és Bence napja van ma. Isten éltesse azokat, akik ünnepelnek bármilyen okból itt Baján, vagy a környékünkön. Nézzük, hogy mik történtek a mai napon. 178 esztendeje a képviselőház elfogadta a magyar honvéd zászlóaljak alakításáról szóló törvényjavaslatot. És 177 esztendeje Szemere Bertalan miniszterelnök vezetésével elásták a magyar koronát és a koronázási ékszereket rejtő ládát. Híres emberek, akik ma születtek, 149 éve látott napvilágot Meggyaszai István, építész, szakíró, ő elsősorban az erdélyi építészet elemeit használta fel. És 83 éve született Csenterics Ágnes, televíziós rendező, bölcsész. Az ünneplő hallgatókat Isten éltesse sokáig, Baja és a környék, Audion énekel, és meghallgatjuk az I Will Love You Monday című dalt.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Elismerések augusztus 20. alkalmából trenírozták az ebeket és segítség a tanévkezdéshez. Köszöntöm Önöket, 2026. augusztus 23-a van. Az Oxigén Média heti hírösszefoglalóját hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Készül az új évadra a Szekszárdi Német Színház. Locz Katalin igazgató céljai szerint a színház feladata, hogy tükröt mutasson a világ felé, így a következő időszakban is társadalmi kérdések, zene és humor lesz a színpadon. Az évad első premierje szeptember 24-én a Sánta Kacsa Vaktyúk című mese lesz, amely a legkisebbeket szólítja meg az évadról, bővebben ír a Teol. Augusztus 20-a államalapításunk ünnepe alkalmából Budapesten tartott a központi rendezvényét az Országos Polgárőrszövetség. Bács-Kiskunvár megyéből elnöki dicséretben és jutalomban részesült Novák Zoltán Árpád, a Kecskeméti Polgárőr Egyesület elnöke, a Bács-Kiskunvár megyei Polgárőrszövetség titkára Schuster Istvánné, a Császártöltés Polgárőr Egyesület elnöke, Pálinkás János, a Hetény Vezér Polgárőr Egyesület elnöke, Garamvölgyi István József, az Uszódi Polgárőrség Egyesület elnöke, Keresztes Tamás Gábor, a Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke, Szigeti Sándor, a Vagyon és Életvédelmi Polgárőr Egyesület Dunapataj elnöke. A város biztonságának megőrzése érdekében kiemelkedően fontos döntés született a Paksi térfigyelő kamerarendszer központjának rekonstrukciójáról, illetve a kapcsolódó közbeszerzési eljárás indításáról. Mint azt a tárgyalás során az alpolgármester hangsúlyozta, a meglévő hálózat az évek során erősen előregedett, technológiailag túlhaladottá vált, így a technikai háttér elengedhetetlenné tette a haladéktalan modernizációt, a lakosság biztonságérzetének növelése és a közterületi szabálytalanságok hatékonyabb megelőzése érdekében a városvezetés elkötelezett a rendszer teljes megújítása mellett, számol be róla a Teol. A biciklizés sokak számára nem csak kikapcsolódás jelent, hanem sportolási lehetőséget vagy a mindennapi közlekedési formát. Ahhoz, hogy minél többen két kerékre cseréljék az autót, biztonságos és jól használható útvonalakra is szükség van. Baján az elmúlt években több fejlesztés is ezt a célt szolgálta, és jelenleg is folyamatban vannak olyan beruházások, amelyek tovább bővítik a biciklisek lehetőségeit. Jelenleg is dolgoznak a szakemberek az 51-es főút Dózsa-György úti szakaszán, ahol tavasszal kezdődött meg a kerékpárút felújítása, írja Baum portál. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányságon kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szolgálati kutyával dolgozó járőrvezetők minél felkészültebbek legyenek az éles bevetések során. Emiatt folyamatosan trenírozzák az ebeket és képzik a kutyavezetőket. Legutóbb augusztus 10-én szerveztek összevont kutyás kiképzést a szolgálati ebbel dolgozó kollégáknak a Szekszárd közeli Sötétvölgyben. A programban nyomkövető és személykövetési, valamint személykeresési feladatok szerepeltek. A tanévkezdés előtt többféle támogatást nyújt rászoruló családok számára a Paksi önkormányzat, hogy segítséget biztosítson az iskoláztatási költségek fedezésére. Emellett idén is biztosított lesz a kedvezményes diákbérlet, illetve ajándékcsomaggal is kedveskednek az általános iskolák első osztályosainak az önkormányzat részéről, írja a Tele Paks. Országos bajnoki címek, érmek, kiemelkedő helyezések és az ország élvonalába kerülés a Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület számára történelmi eredményeket hozott az idei szezon. A fiatal sportolók az országos bajnokságokon bizonyították, hogy egy kisvárosi egyesület is képes felvenni a versenyt a legnagyobb hazai klubokkal. A Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület számára az idei serdülő, ifjúsági és U23-as magyar bajnokság történelmi jelentőségű volt. Az egyesület történetében először vett részt ezen a megmérettetésen. A 78 induló tagszervezet közül a Dunaföldvári csapat az éremtáblázat 22. helyen végzett mindössze 4 versenyzővel. A legnagyobb sikert a Futó Dorka és Bakcsi Zalán alkotta egység ért el, akik az U15, U16-os C4 Mix versenyszámban magyar bajnoki címet szereztek. A hajó különlegessége, hogy a két dunaföldvári versenyző még U14-es korosztályú volt, vagyis idősebbek között álltak rajthoz. A győztes egységet az Óbudai Ganz Vízi Sport Egyesület két versenyzője, Polgár Blanka és Pap Dániel egészítette ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez itt a 94.3 SFM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, lovas élménynapon jártok a Bajai Egymi Autista tagozatának végzős diákjai, a Balogné Balázs Judit Alapítvány jóvoltából, írja a Súgópart.hu hírportál. Az autista tagozat évzáróján ajándékozták meg a végzős diákokat egy lovas élménynappal a Remény Lovas Iskolában. A program lényegét az irányított lovaglás tette ki, de volt idő körbejárni a tanyát, megismerkedni az állatokkal és eszközökkel, egy kiadós ebédet elfogyasztani és egy hosszú lovaskocsikázással levezetni a napot. Gyakorlatilag nyaraltak Baján úgy, hogy a fiatalok még egyszer együtt tölthettek egy napot, mielőtt megkezdik tanulmányaikat az új helyeken, és mellette szakmailag is megalapozott, fejlesztő programon vettek részt. A tartalmas fotós beszámolót az említett portálon a sugopart.hu megtalálják. A skót csapat zenél most nekünk a besten, mégpedig a Texas és szól az Inner Smile című slágerük.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: Reklámot hallottak.
3: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, elég sokat beszéltünk itt a Besten. A bajai hajóroncsról, kedves hallgatók, évekig úgy tartották, hogy az alacsony dunai vízállásnál előbukkanó vasszerkezet az egykori magyar királyi folyam és tengerhajózási részvénytársaság flottájába tartozó járműhöz kapcsolódik. A bajai hajóroncs legutóbbi vizsgálatai viszont bizonyítékkal szolgáltak, amelyek alapján egyre biztosabb, hogy az egykori kazán nem az 56-os számú hajóeleme. Pontos állomást jelentett annak idején a 2018-as év, amikor a hajózás és a történelem szerelmesei korabeli feljegyzések, hajózás történeti források és a roncsról készült felvételek alapján próbálták azonosítani a maradványokat. Az akkori eredmények alapján pedig arra jutottak, hogy a bajai Dunaparton fekvő kazán, ahogy mondtam, a magyar királyi folyam és tengerhajózási részvénytársaság flottájába tartozó 56-os számú csavargőzöshöz tartozott. Hát most újabb fordulatot vett a történet, minden jel arra mutat, hogy a roncsot tévesen azonosították. Az idei rendkívül alacsony vízállás új lehetőségeket teremtett a roncs vizsgálatára, a sekélyvíz olyan részleteket is felfedett, amelyeket addig elfedett a Duna. Kiderült például, hogy a már jól ismert kazán egy jóval nagyobb szerkezet része, ráadásul a hajórész is megmaradt. Az új részletek nem csak a roncs méreteiről árultak el új információkat, az eredetével kapcsolatos feltételezéseket is új megvilágításba helyezték. Úgy tűnik, hogy a roncs a Liget nevű hajóhoz tartozhat. Megtalálják a részletes infókat egyébként a baon.hu hírportálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mindenkinek szép késő délután vasárnapra, aki velünk tart itt a 94.3 Best FM-en, még egy órán keresztül én jelentkezem a jó zenékkel, és nyilván hasznos helyi infókkal. Mindjárt közlekedünk például, kedves bajai autósok. Jó utat kívánok, a mikrofon mögött Rolex Csongor, Sophie Alice Baxter énekel, és tőle szól a Get Over You.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat mindenkinek, aki vezet éppen, figyeljenek a többiekre is. Először munkálatokkal kapcsolatban ugrunk egy picit messzebb, kedves baljai autósok. Végeznek átjúzási munkákat az 51-12-esen, Dunaszentgyörgy-Fad-Szekszárd összekötő úton. A 15-ös kilométernél útszűkületre mindenképp számítani kell. Az 51-esen szintén Budapest-Baja-Herceg-Szent-Tomásodrendű főúton, a 145-ös kilométer környékén, és az 50-03-ason aktuális lehet még a közműépítési munkálat jó pár héten keresztül, Tataháza-Bácsalmás összekötő úton, az elején a 01-es kilométernél. Jelezhetik, ha akad egyéb útinfó, 30-as, 74-74, 777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen mindenkinek a közlekedők nevében. Most egy Black Machine sláger következik, a Jazz Machine című felvételüket. Indítom is!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, többször beszéltünk már arról, hogy a súlyos aszály és a Duna extrém alacsony vízállása miatt a Sugovicán is rendkívüli helyzet alakult ki. Mivel a Sugovica vízállása összefügg a Dunáéval, ezért ezt a problémát Baja önmagában egyetlen helyi beavatkozással nem tudja megoldani. Az ügyben egyeztetést kezdeményeztek országgyűlési képviselőkkel, vízügyi, egyetemi, természetvédelmi és egyéb érintett szakemberekkel. Az egyeztetés eredményeként szakmai munkacsoport kezdi meg tevékenységét, viszont felelőtlenség lenne azt ígérni, hogy erre az összetett problémára néhány hét alatt megoldást találnak, viszont addig is lehet tenni valamit, a mostani vízállás következtében a meder olyan részei is láthatóvá és hozzáférhetővé váltak, amelyek normál esetben víz alatt vannak. Kiderült, hogy az évek során jelentős mennyiségű hulladék került a Sugovicába, a cél pedig, hogy megtisztítsák a hozzáférhető részeket ettől a sok szeméttől. Volt már ilyen akció augusztus 19-én, szerdán reggel 7 órától megkezdték a munkát a Sugovica partján, ott vannak a részletek a sugopart.hu hírportálon. Most egy fiúcsapat zenél nekünk, a Blue, és szól a One Love című dal.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Én vasárnapra elbúcsúzom lassan, kedves baljai hallgatók, mégpedig a Sweetbox felvételével. Ez az Everything's Gonna Be Alright című feldolgozás. Szeretném megköszönni a közreműködést és a figyelmet is mindenkinek az előző 3 órára. A folytatásban is bátran maradjanak a Best FM-en, szólnak a kedvencek. Holnap hétfőn délután 3 órától pedig nem én jelentkezem, hanem kollégám jön majd Hársfai István a kedvencekkel. Molek Csongort hallották, minden jót kívánok! Everything.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. With a blast mask, cause blasting up the jungle.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
2: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium. Jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés és még egyik elképzelésről sem született. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó záporzivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap. Kint a kertben szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chill Lounge és Deep House mostantól 120 percen keresztül. 6-7-ig velem White Boy-a, hittől vasárnapi rezidensünket DJ Németivel a lemezjátszók mögött.
0: Best

És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Limi Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi Szombatról, hip-hopal és RM-ivel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@budapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptok arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chillange és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Új szabályok jönnek a nyugtáknál. Sallói gólpasszal segítette győzelemhez a Torontót Messiék otthonában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Közel 500 milliárd forint jut a hazai villamosenergia hálózat fejlesztésére, az okos mérők telepítésére uniós forrásból. Közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést a hálózati szereplőkkel, a teljes keretösszeget pedig a kormány átutalta az MFB-nek. A fejlesztések célja a biztonságosabb energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások hálózatba kapcsolásának elősegítése. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szent György-hegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániela a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Többnyire derült lesz az ég, hajnalban azonban éjszakon átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem várható. A hőmérséklet általában 11 és 17 fok közé csökken. Holnap napos, száraz időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban északkeleten időnként fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de meleg lesz. Szerdán már 30 és 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felülvizsgálják a MOHU üzemeltetési jogát, jól halad a paksi fenék küszöb építése, Donald Trumpot saját pártjából is támadják a marhahús import miatt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csak 150 méter hiányzik ahhoz, hogy összeérjen a Duna két partjáról épülő fenékküszöb paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők is részt vesznek a munkálatokban. Az építkezés ütemét a vízügyi szakemberek határozzák meg annak érdekében, hogy a fenékküszöb két oldalának összezárása megfelelő legyen. Felülvizsgálja a kormány a MOHU-val kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hamarosan komoly tárgyalások kezdődnek a céggel, amelyeken, mint fogalmazott, kemény partnerek lesznek. A cél, hogy a megállapodás a nemzeti érdekeket és a lakosság magas színvonalú kiszolgálását szolgálja. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyerte el a 35 éves üzemeltetési jogot, amely 2023. júliusában lépett életbe. A miniszter egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a szerződés mely pontjait vizsgálják felül. Saját pártjából is bírálják Donald Trumpot a marhahús import vámmentessét étele miatt. Az amerikai elnök 3 hónapra 300 000 tonna darált marhahús vámmentes behozatalát engedélyezte, hogy mérsékelje a fogyasztói árakat. Több republikánus törvényhozó szerint azonban az intézkedés hátrányos helyzetbe hozhatja az amerikai állattenyésztőket. Az Egyesült Államok szarvasmarha állománya jelenleg 86,2 millió, mintegy 8 millióval kevesebb, mint 2019. Benne. Kivégeztek egy férfit Iránban, akit azzal vádoltak, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekében hajtott végre műveleteket a januári kormány ellenes tüntetések idején. Az iráni igazságszolgáltatás szerint Majid Adine gyújtogatott és másokat is bűncselekmények elkövetésére buzdított. A férfit halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték, a döntést a legfelsőbb bíróság is jóvá hagyta, az ítéletet ma hajnalban hajtották végre. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, a részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, hát ez a 4 nap is véget ért, legalábbis nagyon sok embernek véget ért ez a 4 nap, van, aki azért kevesebbet volt otthon. Egy a lényeg, hogy a legjobb zenékkel elköszönünk a vasárnaptól, jön most a Maroon 5, ez a Payphone.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagymamájának tett ígéret miatt Will Smith, amikor zenét, rappert, szöveget írt, akkor sohasem hangzott el csúnya szó. Mert hogy a nagy egyszer megtalálta a jegyzetfüzetet, persze tele volt rágárkodással, és hát megmondta, hogy kisfiam, így nem szabad beszélni. Will Smith ezt betartotta, és mit ad Isten, csúnya szavak nélkül is lehet menő, na meg persze sikeres az ember. Jön a Boom, Shake the Room!

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és oké, hogy vasárnap este van, oké, hogy 8:30 már elmúlt, és tudom, hogy nagyon sokan már készülődnek a hétfőre, készülődnek a pihenésre, de a következő dal annyi régi, gyönyörű szép emléket fog előhozni, hogy szerintem nagyon sokan nekiállnak majd, és egy kicsit partiznak a szobába, vagy éppen ahol hallgatnak minket, hogyha autóba ültök, akkor ne szálljatok ki. Jó, jön a Freemasons és az Uninvited.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az úriember, akinek 2026 nem volt egy olyan erős éve, hiszen elkapták ittas vezetéssel, megcsípte egy kullancs, úgyhogy lime-kóros lett, plusz a biztonság kedvéért, hogyha ez eddig nem volt elég, akkor még a házassága is úgy néz ki, hogy romokban van, pontosabban az asszony már annyira nem bírja ezt az életvitelt. Justin Timberlake-ről van szó, jön a Can't Stop the Feeling.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Feltörök Paks újabb három térségben indulhat olaj- és földgáz kutatás Magyarországon. Nehéz helyzetben vannak a tógazdaságok. Bányász Árpád vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csaknem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgázzal a lakossági felhasználás mintegy 60%-ának felel meg. Az Assai és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiumnak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben.
1: Már több mint 6 millió belépőt adtak el a 2 év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor adott hont nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, ezt követően többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel eső továbbra sem lesz. A szél helyenként megélénkül, délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden északkeleten még fátyol felhők szűrhetik a napsütést, később azonban ott is erősen megnövekszik a felhőzet, ahogy az ország nyugati területein is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok. A Bikin 9 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 1 óra már a levesbe, viszont van még 3 telepakolva a legjobb zenékkel. Egy kis keleti hangulattal kezdünk, jön Arás és Rebecca, és a Temptation.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék mosolyogni a világra, mert akkor a világ visszamosolyog ránk. Érkezik a 90-es évek egyik legnagyobb svéd slágergyárosa, akik ezzel a dallal garantáltan előzik a szürke fellegeket, úgymond a fejünk fölül. Nyissuk ki a szívünket a pozitív energiáknak, és engedjük be az Ace of Base, hiszen jön a Life is a Flower.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan dal, aminek tutira, hogy mindenki teletorokból énekli a dalszövegét, még akkor is, hogyha magyar, de hát egy igazi ikon, egy igazi legenda szerepel benne. Curtis és Charlie, maradunk végig. Nem kell magyarázni, csak hallgatni. Előtte viszont még beférkőzött ide a Gorillaz és a Dare.

Best FM a legjobb zenék. Szerintem nagyon kevesen tudták, hogy a következő dal fülbemászó refrénjét egy 1983-as disco klasszikus ihlette. Michael Gray aztán annó fogta, és a régi mintát rátette egy zseniális, lüktető house alapra, és megírta az évtized egyik legnagyobb világslágerét. Ennyi, nem kell más, így kell csak csinálni, lazán és könnyedén. Jön a The Weeknd!

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 10 óra előtt itt az ide, hogy érkezzen egy olyan dal, ami egy igazi pop történeti kuriózum, amit a reketes, dögös hangzás miatt a mai napig rengetegen Alanis Morissette-nek hisznak, pedig nem ő, hiszen ő Meredith Brooks, és érkezik a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium, jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány százmillió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyike elképzelésről sem született. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyéről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok, hölgyeim és uraim, mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és Ace Ventura-t idézve, fél idő, puff. Na, viszont 10 óra után nyugalom, mert nagyon jó zenékkel érkezem most is, például Neri Furtadóval jön a Turn of the Light.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen, de tényleg teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Kérem szépen, holnap Bertalan névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alberteket, az Alíciákat, az Alízokat, a Bartalokat, kérem szépen a Mikélákat, a Taksonyokat, az Erzsébeteket, a Jonatánokat, és hogyha még nem végeztünk, akkor még a Szilvánuszokat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtok vagy ismerős, tudjátok mi a dolgotok, holnap reggel az legyen az első, hogy felköszönsd, és pont, Janet Jackson, Together Again, ezzel megyünk tovább.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az úriember, akinek a tanításait szerintem az iskolába is be kéne vinni. Ő nem más, mint Bob Marley, aki mindig azt hangsúlyozta, hogy nem az a lényeg, hogy mit van, hanem hogy hogy élsz, hogy kikkel élsz, hogy legyen család, hogy legyen szeretet, hogy legyen bizalom, és legyen kihez szólni. Nagyon nagy igazság, és szerintem mostanában nagyon sokan elfelejtették sajnos. Jön a Jamin!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a hölgy, aki egy az, hogy olyan gyönyörű volt, hogy leírni nem lehet. A kettő, hogy annyira tehetséges volt, hogy az egyetlen előadó volt valaha is, akit Tupac fel akart kérni egy közös koprodukcióra. Bizony, tehát ez azért jelent valamit. Ő nem más, mint Aaliyah, aki sajnos már nincs köztünk, ugyanúgy, mint Tupac, ő sincs köztünk. Jön a Try Again! Now the

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal bebizonyította, hogy nem kell, de nagyon nem kell nagyon sokat foglalkozni a dalszöveggel, mert hogyha megvan az a kellő mondat, ami megfogja az embereket, akkor egyszerűen nincs hátra, csak előre, és tudja, hogy világslágert kapunk. Ez a Bahamen és a Who Let the Dogs Out, ugye?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném jelezni, hogy elindul augusztus utolsó előtti hétvégéjének utolsó órája. Bizony. Na, és mivel kezdünk? Hát persze, hogy Junior Jackkel. Jön a Stupid Disco.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na, hát a biztonság kedvéért melegebb lesz, mint most a hétvége utolsó két napján. Jaj, de jó ez nekünk. 17 fokra ébredünk, 30 fok lesz napközben, és egy kis felhő az égen, viszont semmi más, semmi front, semmi szél, úgyhogy még egy picit kiélvezhetjük ezt a nyarat, legalábbis az utolsó erejét, az utolsó fénysugarait. Na, erről ennyit, jön Aszvád és a Sájna folytatásba.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Gotcha. Hey, baby.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az örök ifjú, az örök gyönyörűség, aki csak egy vasalót és egy gyümölcskosarat kér a szigeten. Hölgyemény, aki nem más, mint Kylie Minogue és az On a Night Like This. Tessék értékelni, hogyha valaki ilyen normális.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, bár késő van, de akkor is nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország. Tudjátok mi a dolgotok? Ezeket az oldalakat megkeresni, ezeket az oldalakat lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig érkezik hozzánk Vanti és Kulti közösen. Ez a The Magic Key. Oh.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Bár akkor én már egy évvel idősebb leszek, de hát ez van, az időt nem lehet megállítani. Na, nem is akarok fröcsögni, mert késő van már. Köszi, hogy együtt voltunk, találkozunk jövő héten. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.